0: Nana Rambukna.
1: Kérlek, pozsony baj, dolos tiára.
2: Kérd akkor a rácska már előbb tűnni.
3: Szerintem a patronak lászat téna.
2: Hívja a palizra a szalakén.
0: Pilisztítan romá, a szemlítiszak.
4: Sitting in the
5: sorrow,
4: Malavari,
5: Pelida. It's like a scarlet.